0: Four.
1: Break.
0: Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break.

Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break. Break.